Amazonas, Alex Podar, Kaka, szemleg a lőttel mi út, múzika mennyibe buszki, on tudta, hogy se tudna elvaló, nevesztus, igazsus, vannak, on lőttel oda azt a nőttel.